Köszöntjük Otto nevű hallgatóinkat! Az Otto férfi név a német Ottfried és Ottmár férfi nevek becenevéből származik. Rokon neve Odó. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Boros Otto, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Habsburg Otto politikus, Vicián Otto színész, Vince Otto labdarúgó, és természetesen ön kedves Otto, aki a rádió

0: Jensen szeretetével itt a Best FM.
1: Elkezdődtek a nyári ellenőrzések, telefonüzletekből eltűnt készpénz miatt keres gyanúsítottakat a rendőrség, multifunkciós sportpálya épül Hajdúszobáton. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tiszató térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is. Például a kerékpárkölcsönzőket, esküvő szervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
1: Debreceni és miskolci telefonüzletekből eltűnt készpénzügyében kér lakossági segítséget a rendőrség, tudósított a Debrecenben hallottam honlapja. A nyomozók arról számoltak be, ismeretlen elkövetők több mobiltelefonüzletből vittek el készpénzt, a bűncselekményekről biztonsági kamerák is felvételeket készítettek. A rendőrség nyilvánosságra hozta a kameraképeket honlapján, és arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a felvételeken szereplő személyeket vagy érdemi információval rendelkezik az ügyről, jelentkezzen a kapitányságon. A hatóságok bíznak abban, hogy a bejelentések segíthetik az elkövetők mielőbbi azonosítását és elfogását. Új sportlétesítménnyel gazdagodhat Hajdúszobát, derült ki a Haon cikkéből. A településen multifunkciós sportpálya építését tervezik, amely többféle sportág gyakorlására is alkalmas lesz. A beruházás célja, hogy korszerű mozgási lehetőséget biztosítson a helyi fiataloknak és sportolni vágyóknak. A fejlesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával valósulhat meg, és várhatóan jelentősen bővíti majd a település sportinfrastruktúráját. Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és európai uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. Élénk mérsékelt lesz a szél, és változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.

neki is segíteni. Prisgélő! Csúsztat!

0: Michael Bublé Everything című dala mellett érkezik majd a névnapos Otto. Na melyik Otto? Hát az Otto Nozel. Nem a Tóth Otto, bár lehet a Tóth Otto is érkezik. Otto Nóz minden bizonnyal, a Million Voices-zel. És amivel pedig elindul a reggel, a Thunder és az Imagine Dragons. Jaj, de vártuk a vihart. Hát nem a vihart vártuk, hanem inkább az esőt a viharral, ami, hát jelentem, elmaradt. Egyelőre legalábbis el. Itt is kellett takarítani a Darabos utcában. Évikének volt munkája, nem kevés. És ugyanez igaz a város szerte, mert hogy nagy széllel megérkezett a vihar, meg egy pici felfrissülés, de azért ma sem fogunk fázni, itt vagyunk, és mondjuk mindjárt a részleteket.
1: Lopott kisterautó szánguldozva menekültek a strádán a fiatalok Debrecenből. Figyelmeztet a rendőrség, több munkagép az utakon. Ismét lezárják esténként a szoboszlói sétányt. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Lopott kisterautóval menekült Debrecenből az autópályán egy 15 és egy 14 éves hajdúbiari fiatal, számolt be róla a debrecenben hallottam.hu. Mint írták, közel 100 kilométeren át menekültek a rendőrök elől a strádán, és helyenként a 180 km/h sebességet is elértéke közben. A tevékenység irányítási központ közben riadóláncban értesítette a szomszédos megyék rendőreit is, így a menekülő jármű útvonalán újabb egységek készültek az elfogásukra. Mivel nagy sebességgel kiszámíthatatlanul közlekedtek, több lehajtót és becsatlakozót le kellett zárni, és el is kellett terelni a forgalmat. Az akció az M3-as autópályán ért véget, ahol miután egy terelőtáblának ütköztek, megálltak, kiszálltak az autóból, és a Szántóföld irányába szaladtak. Messzire nem jutottak végül, perceken belül elfogták őket. A bíróság a 15 éves fiúval szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el, míg a vele utazó 14 éves lány szabadlábon védekezhet. A továbbiakban lopás, valamint közúti veszélyeztetés, engedély nélküli vezetés és más szabályszegések miatt is felelhetnek. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszer termelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek is. Fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők. Mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
3: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Idén nyáron is időszakosan lezárják a hajdúszoboszlói Mátyás király sétányt a gépjármű forgalom elől, írta meg a HAON. Így tehát augusztus 31-ig minden nap este 6 órától éjfélig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a népszerű sétányt. A korábbi automata oszlop helyett ezúttal sorompó szabályozza a forgalmat. Az intézkedés célja, hogy a nyári turista szezonban biztonságosabb és kellemesebb környezet várja az ott pihenőket és a vendéglátóhelyek látogatóit, fogalmazott a portál.
0: És egy fontos hír Debrecennel kapcsolatban, tegnapi, egészen friss, Pap László, Debrecen polgármestere felszólította a kínai akkumulátorgyárat, hogy hagyja el a várost, mert hogy a Semcorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben, tudjuk, hogy miért, 130 ezerszeresen lépte túl a megengedett határértéket a káros anyagokat illetően a gyár, és többszöri felszólítása sem változtattak ezen a tevékenységükön, ezért tehát a jelenlegi fordulat. És milyen jó lenne, hogyha csak olyan hírekről szólhatna Debrecenről ez az ország, hogy ma indul a 30. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Egyre több kóristával találkozhattunk már a tegnapi napon is, és maradnak a következő napokban, itt versenyeznek Debrecenben, úgyhogy a kórus világa, ami gyönyörű városunkra figyel. Szóval inkább ilyen hírekről szóljunk, jó? Ha lehet, már ez nem kívánságműsor, az majd állunk 12 és 2, meg délután 5 és 7 óra között lesz. De hogy mi lesz addig az időjárás szempontjából, Dániel... hallgatunk!
1: Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérséket lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsitfűfélék is elérik a közepes szintet.
0: Volt 42 fok is a héten, ma csak 29 várható, és holnapra meg a hétvégére is ez a nagyon kellemes 27-28 fok körüli érték lesz a jellemző majd a város időjárására. Na, akkor kezdjük. Érkezik a vihar, lehet, hogy az időjárás szempontjából is, de hogy zeneileg 100%. Igen, mert hogy nyitunk az Imagine Dragons szállán.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
0: És a Thunderrel Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok el!

0: La la la, vidám napot Debrecen, Michael Bublé dala a Best FM-en, ez volt az Everything.
1: Jó reggelt!
0: A kanadai popstárt, a swing új királyát úgy is hívják, hogy az újkori Frank Sinatra. Hát ez nem véletlen, mert hogy példaképe volt a jó öreg kékszemű Frank Sinatra, és hát a dalai nagy részének hát az ő feldolgozásai adják a gerincét, mármint hogy Sinatra feldolgozások és Michael Bublé esetében. Mondjuk ez pont nem az volt, mert az Everything egy saját dal. A Best FM-en, a csütörtök reggelben, jó reggel Debrecen, július 2-án az Ottók ünneplik a névnapjukat, és ma van a debreceni trolájbusz születésnapja, így kell mondani? Trolájbusz? A trolibusz, az persze, 40 éve indult el, pontosabban már 41 éve, mert tavaly volt 1985-ben indult, tehát tavaly volt 2025-ben a kerek évfordulója a debreceni trolibusznak. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 3933-1046. És igen, felfrissült a reggel, a tegnapi nagy széllel érkező esőmentes időszaknak a következménye, hát látható az utakon, ami lejött a fáról, vagy le kellett jönni, az lent is van. Reméljük azért károk most nem keletkeztek, mint tegnap előtt. És első viszont nem jött, hát majd ma igen, jöhet meg még holnap is, hadd nézzem az időkép.hu előrejelzését. 10 millimétert mondanak mára. Ó, hát majd a nyugtával dicsérjük a napot. 29 fok lesz napközben, 20-22, ennyivel indul a reggel. Na, hogy állnak a reggeli készülődéssel? 2 perccel múlt el 6:45. Jöhet egy kis reggeli torna? Akkor mondom a gyakorlatot. Nézz mélyen a szemembe. Tedd a kezed a farzsebembe. Hajolj bele a hajamba, és dúdold bele, hogy...

0: Fiesta és a Best FM. Mi más kell most reggel az ébredés pillanataiban? Ez több, mint boldogság. Ole mi amor! A boldogság az, hogy véget ér a nagy hőség, a hő kupola alul kikúszunk, és a 42 foknak egyelőre búcsút inthetünk, hogy mennyire lehet örülni egy 29 foknak, soha nem gondoltam volna. Mondom, fázni nem fogunk, de egyértelmű felfrissülést hozott a tegnapi front, és ma reggel megjön még az utánpótlás is. Július 2-án jön a névnap köszöntő, az Ottók a főszereplők ma, és néhány híres születésnapos. Móricz Zsigmond, ugye az önnevét már emlegettem pár nappal ezelőtt, ilyen anyakönyvi bejegyzés, elírás, családi hagyomány, úgyhogy tulajdonképpen Móricz Zsigmond kétszer ünnepelte a születésnapját. 1879. július 2-án is. Móricz Zsigmond a debreceni református kollégiumban tanult. 1942. augusztus 29-én telefonon értesült arról, hogy Gyöngyi leányának gyermeke született. Annyira meghatódott, hogy lejtette a kagylót, és sajnos sztrókot kapott. Szeptember 5-én hajnali 2 órakor hunyt el agyvérzésben a budapesti Korányi klinikán. Tehát elvileg ma lenne a születésnapja. 147 éve született. 104 éve született Pierre Cardin, francia divattervező. 104 évvel ezelőtt Melis György, operaénekes bariton. És ma lenne 90 esztendős Hoffmann Géza, azaz Hofi, Magyarország legkedveltebb egykori humoristája, üzenetei még az utókor számára is hordoznak igazi, komoly tényeket. Hát majd ma Hofi reggel tartunk, úgyhogy próbálok minden órában valami kis Hofit hozni, mert tudom, hogy nagyon sokan kedvelik. És Friderikus Sándort. Sándor 68 éve született, az újságíró, a Pulitzer díjas író, showman, egyébként a szomszéd megyében Nyíregyháza születte Friderikus Sándor, és ott is indult helyben ilyen talk show-kkal az ő karrierje, amíg be nem futotta a tévés karrierjét. 59 éves ma Györgyi Hanna, nem Anna, Györgyi Anna, színésznő, általában Sandra Bullock hangját kölcsönzi. Sammy Nasseri a taxiból, 65 éves. Remélem lesz lehetőség felköszönteni majd később. Mint ahogy Robbie Margot a Barbie filmből, Jakab György a Neoton Família egykori tagja ma 76 éves lenne. Nagyon fiatalon, 45 éves korában hagyott itt bennünket. Később köszöntjük majd Atist, Pataki Attilát, aki pedig 75 éves. És most pedig koncentráljunk az Ottókra.
1: Köszöntjük Otto nevű hallgatóinkat! Az Otto férfi név a német Ottfried és Ottmár férfi nevek becenevéből származik. Rokon neve Odó. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Boros Otto, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Habsburg Otto politikus, Vicián Otto színész, Vince Otto labdarúgó, és természetesen ön kedves Otto, aki a rádiót hallgatja.
0: Jaj, hát kihagytam a Tini Sztárt, aki ma már 40 esztendős lett, Lindsay Lohannek hívják. Nem csak színészkedett, énekelt is. Rumors című dalából érkezik egy rövid részlet a Best reggelben. Szóval Lindsay Lohan 40 esztendős lett ma éppen. És akkor az Ottókat illetően, tudják, van az a híres magyar Ottó. Nem tudják, hogy melyik Ottó?
2: Ede bácsa, mi a véleménye az idei évről?
3: Na, egyből az év elején engem 3 kellemetlenség ért.
2: Mi volt ez a 3 kellemetlenség?
3: Én voltam a gyulas.
2: Na, mars ki.
3: Jó, de most ki menjen ki?
2: Hogy ki?
3: Hát én a Gyula vagy a Tótot.
0: Jaj, kicsi huszár. Tótottó, Szabó Otto, a szomszédok zöldségese, és mondjuk Debrecen szempontjából a legfontosabb, Simor Otto. Már bárhol is ünnepelnek, Mennyországban vagy a Földön, boldog névnapot önöknek. Otto Nóz következik, a leghíresebb zenei Otto, és 2 perccel fél hét után a Million Voice.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, sikeres tárgyalásokat folytathat és előnyös szerződéseket köthet a mai napon. Erőt gyűjt a megoldásokhoz. Mika, pénzügyei biztatóan alakulnak, akár a nyaralást is megtervezheti. Feltétlenül menjen vidám társaságba, mert remek paszban, jó hangulatban van. Ikrek, izgalmas, sőt, sorsdöntő találkozások adódhatnak ma, de vigyázzon, mert ezeket elvédheti, legyen előrelátó. Rák, lehet, hogy rövidebb utazásokat kell tennie munkájával kapcsolatban, örül ezeknek a lehetőségeknek, mert addig sem kell a barlangjában tartózkodni. Oroszlán, előbbre tartja a barátságot a szerelemnél, most mégis izzó szerelmi viszonyra vágyik, szeretne minden szinten kapcsolódni szíve választottjához. Szűz, általában világosan látja, mit kellene tenniük másoknak, és tanácsaival nem is spórol. Ő rádöbben, hogy bár remek tippeket tud adni, környezeten nem örül ennek maradéktalanul. Mérleg, ön tartós szerelemről álmodozik, kedvesével sokat beszélnek a kapcsolatukról, mivel feltárják egymás előtt vágyaikat, pontosan látják, milyen lenne a közös jövőjük. Skorpió, rokona nehéz időket él át, tanácsért, sőt talán kölcsönért is önhöz fordul. Nyilas, fontolóra vesz egy üzleti felvásárlási ajánlatot, sok tapasztalatot szerzett már ügynököktől, ezért csak akkor lép szövetségre az ajánlattevővel, ha együttműködésük mindkét fél javát szolgálja majd. Vak, pihenésre, kikapcsolódásra ösztönzi a csillaga, ma minden megy a maga útján, semmiben ne legyen túlságosan nagyvonalú. Vízöntő, vigyázzon, mert akikkel kapcsolatba kerül, azok csak azzal törődnek, hogy ők minél nagyobb haszonra tegyenek szert, szánjon időt szórakozásra is. Alak, ön szereti a pénzt, a jólétet, ezért minden forintot megfog. Most mégsem az anyagiak motiválják, hanem a becsvágy fűti, és ezért extra terheket vállal magára.
0: Napfény, zene, jó hangulat, és

0: Egy új kedvenc a Best FM-en, a 104,6 MHz-en. Another, a formáció neve, és a Talk to You című dalt játszottuk a csütörtök reggelben, július 2-án. Jó reggelt a 104,6 MHz-en. Most indulnak? Ugyan az előbb kisütött a nap, de azért javasoljuk az esernyő odatételét, mert hihetetlen, de mára még csapadékot is mondta. Jó, mondjuk mondta ki az elmúlt napokban, akkor sem lett belőle, baszúj sem, pedig mennyire kellene. Legalább felfrissült a levegő. És mivel, hogy a reggel eddig eltelt 50 percéből, hát olyan túlságosan sok közlekedési információt, hála a jó égnek, nem tudok felmutatni, ezért van időnk mással foglalkozni, például egy emlékezéssel. Egy olyan humoristára, aki méltán megérdemli, hogy a Best reggelben neki szenteljük ezt a mai 4 órát. Azaz, hogy minden órában érkezzen valami Hoffmann Gézától, Hofi Gézától, vagy ahogy hívták, a Hofitól. Egy ország imádta. 1936. július 2-án született Hoffmann Géza néven minden idők legismertebb és legkedveltebb magyar humoristája. Ma lenne 90 esztendős.
1: Várja, olyat mondok, amit szabad. Hülye, de az jó. Képzeld el, valahol egy anyós haldoklik. Hát ugye nem csak hétköznapok vannak. Na most gondol, de... A dolgát rendesen csinálja, hogy jaj, meghalok, a plafonon meg egy pók van. Azt mondja neki a veje, mama, az isteni teki, egyszerűen csak egyre figyeljen.

0: California Love. A Best FM-en Tupac dalát hallották, 2 perccel múlt el 7 óra. Kellett nekem az elő panaszkodni, nem panasz volt, hát öröm, hogy még nincs közlekedési információ, ne is legyen. Hát ez az álom meghiúsult, mert itt van a mi Pic úr barátunk, a Farmer. Csak hogy ne legyél olyan nyugodt, fazekasor Dobberdó, Kartács kereszteződésénél utoléréses baleset, a Böszörményi út felé a külső sávot blokkolják. Jó, tehát baleset a Dobberdó Kartács kereszteződésénél, és még valami, illetve még valaki.
1: Jó reggelt, én a Sanyi vagyok, a Mák utcán a Kalitkába madár.
0: Hát jó reggelt, Sándor, akkor most nem a Budai Nagyantalon, de a Mák utcában kezdünk. Csak mindegy, a lényeg az, hogy figyeljünk mindenhol, és közlekedjünk baleset, és bírságmentesen. Na hát van egy jó, meg egy rossz hírem. Itt a nyári időszámítás már elég régóta. A szünidő, úgyhogy ha valaki arra számol, hogy mindjárt villám voksolhat, egy óra múlva itt vagyok, ahogy a Slang Vince mondta annak idején, ugye a nyári szünidőben nem 7-kor, hanem majd 8-kor jön a reggeli villám voks, amivel viszont készültem a következő órára.
2: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg.
0: Remélem, mi sem bánjuk meg, hogy áttettük 8 órára a reggeli villám derbit.
2: Itt a színem.
0: De ettől függetlenül érkezik mindjárt Dr. Véres és Eréb Tomi az Ugye nem bántad meg című dalokkal.
2: Ugye nem bántad meg.
0: Aztán kereken 70 esztendős lett ma Elvis Presley, a király egyik legnépszerűbb dala.

0: mert az óra filmje a 80-as évek egyik legkattantabb vígjátéka lesz majd. Valamikor a következő fél órában.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
5: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
6: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
7: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
8: És újra hallhatod is! Jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor az ország legjobb zenekarával. Találkozzunk július 3-án a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Jegyek gag.jegy.hu. Tudti, hogy jó lesz! Zeneerdő! Igazi élmény a fák alatt!
9: Debreceni fiatalok kreativitását fejlesztette az Építek programja. Egyre népszerűbb a Siesta a Balatonnál. Fokozott rendőri ellenőrzések kezdődnek Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
9: Sikeresen zárult a Debreceni Szakképzési Centrum Építek tehetséggondozó programja, amelyben debreceni fiatalok fejleszthették szakmai tudásukat és kreativitásukat, adta hírül a Dehír. A programban az építőipar, az épületgépészet, a fa és bútoripar, valamint a kreatív ágazatok iránt érdeklődő diákok vettek részt. A tanév során mentorok segítségével dolgoztak különféle alkotói feladatokon, miközben szakmai tapasztalatot, új ismereteket és gyakorlati készségeket is szereztek. A kezdeményezés célja az volt, hogy a fiatalok kibontakoztathassák tehetségüket és közelebb kerüljenek választott hivatásukhoz. Egyre inkább teret nyer a Siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték. Mondta el rádiunknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
11: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat. És utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
9: Több helyszínen is fokozott rendőri jelenlétre kell számítani majd Debrecenben, adta hírül a Dehír. A rendőrség célzott közlekedési és közbiztonsági ellenőrzéseket tart a város különböző pontjain augusztus végén. Az akció során kiemelten figyelik a szabálytalan közlekedőket, valamint azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát. Többek között a Veselényi, a Hajnal, a Rakovszki, valamint a Nyír utca, illetve a Füredi út, az Egyetem Sugár út és a Nagyerdei körút is érintett lesz. A hatóság arra kéri az autósokat és a többi közlekedőt, hogy tartsák be a szabályokat, hiszen az ellenőrzések célja elsősorban a balesetek megelőzése és a közrend fenntartása.
0: És igen, ellenőrzések, egy fontos hír tegnapról. Újból lebukott a debreceni Szemkorp gyár, így a polgármester hivatal tegnap annak a gyárnak a működésének a leállítását indítványozta, illetve a környezetvédelmi hatósággal együtt egy széleskörű vizsgálatot Nagy kérdés, hogy folytathatják-e Debrecenben? Nagyon úgy néz ki, hogy nem. És nagy kérdés, hogy fog esni az eső Debrecenben? Ó, hát már gyűlnek a sötét fellegek a fejünk felett. Hogy ebből mi lesz, Danikám?
9: Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Itt hát változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Csapadék zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: 22 fok van, tényleg kellemesen felfrissült a mai reggel, fúj a szél, remélhetőleg hátszél mindenkinek, ami a munkába érkezést illeti. Hát úgy látom, hogy Barbinak és Nórinak okoztunk némi csalódást. Hát nem baj, csajok, jobb később, mint soha, úgyhogy villámvoks majd a következő órában, de...
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Ha ebben az órában ez lett volna az egyik ajánlatunk, akkor tuti biztos nyert volna.

0: egy újdonság után, egy hazai kedvenc után, egy réges-régi nagyslágra a Rolling Stones-tól, és egy egészen friss közlekedési információ 7:48 után a csütörtök reggelben Andiéktól. Azt írják, hogy Mikepércsről jövünk kifelé az első körforgalom előtt koccanásos baleset.
1: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

0: Hamarosan folytatjuk. Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
2: Mit kínál a Maxiláj?
3: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, Lottáknak üzemanyagkártyát.
2: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
4: Motort vennél? Próbáld ki, mielőtt döntesz. Július 10-11 a Kawasaki teszthétvége Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
5: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
6: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású drift fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
7: Mit csinálsz ott, béni barátom? Látom a kaján mosolyt az orcádon.
8: Csak a házatfalát csodálom, ha mész a festékkertbe, megvárom.
7: Gyere velem, ha akciós festéket akarsz venni, mert most a vásárlással utazást lehet nyerni.
8: Van abban a boltban mindenféle festési dolog. Kés a gyerni, attól lenne a két asszony boldog.
7: Induljunk hát, béni, jó lenne még zárás előtt a Monostor pályút 9-11-be érni. Sobidubidu!
9: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár boldogkő. Boldogkővára.hu.

0: egészen kiváló nyári sláger. A Turn Me On a Best FM-en 7:30-kor. Jó reggelt kívánunk! A csütörtök reggelben megköszönve a közlekedési információkat. András írja, hogy ő már nem látott semmit az előbb, amikor ott járt a Doberdo Kartács kereszteződésében, ahonnan korábban Pic úr jelzett balesetet. Valószínű, hogy már továbbálltak a felek. Ahol viszont még lehet, Andi információja alapján Mikepércsről Debrecen felé az első körforgalomnál koccanásos baleset történt. És a Mák utcában pedig aktív a Trafibox. 500-540 és 39-33-104-6. Na, az eső felhőket elfújta a szél, úgyhogy most megint a napsütés jellemzi város időjárását, és olyan 22-23 fok van, nagyon kellemes a reggelünk. De hogy milyen volt mondjuk 1980 július 2-án, nem az időjárás kapcsán emlegetjük ezt a 46 évvel ezelőtti napot, hanem... egy kis Airplane hangulat miatt. 1980-ban mutatták be ugyanis azt a klasszikus amerikai paródia filmet, amelyet a Zaz trió alkotott, David Zucker, Jim Abrahams és Jerry Zucker, olyan nagyszerű színészekkel, mint Robert Hayes, Julie Hegarty, Leslie Nielsen, Kareem Abdul-Jabbar, vagyis hát nem ő, és Lloyd Bridges. Nagyon nehéz egyetlen egy jó részletet kiemelni ebből a filmből, de most én megpróbálom.
1: Mondja meg a kapitánynak, szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
2: Kórházba? Miért? Mi az?
1: Egy ház betegeknek, de ez most mellékes. Beszélnem kell a kapitánnyal.
2: Szólok neki.
1: Kapitány úr, mikor száll le?
3: Nem mondhatom meg.
1: Nyugodtan, orvos vagyok.
3: Nem tudom megmondani.
1: Satszolni tud?
3: Hát, talán 2 óra múlva.
1: Csak 2 óra múlva tud satszolni?
3: Dehogy, leszállni tudok 2 óra múlva.
0: Megunhatatlan. 46 éves ma az Airplane. Úgyhogy ebből az apropóból hoztunk egy kis Airplane hangulatot. Tibi írja közben, hogy Mikepércs után sem látott már semmit, úgyhogy valószínű ott is az történt, ami Debrecenben a Kartács utcán továbbálltak a felek. Meg mi is tovább, egy 70 éves dallal, ugyanis 1956. július 2-án jelent meg.

0: Csoda ez a dalocska, kár lett volna kihagyni Debrecen kedvenc rádiójának zenei repertoáriából. Dance Joy-ról van szó, és a Riptide-ról 10 perccel. 9 óra előtt a csütörtök reggelben játszottuk. Ó, hát játszik velünk az időjárás felelős. Egy órával ezelőtt még azt tanácsoltam mindenkinek, hogy az esernyőt feltétlenül tegyék oda. Lehet, hogy azt kellett volna tanácsolnom, hogy inkább nem, és akkor jól állázhattak volna Debrecenben. Ennek azonban egyelőre nincs jele, bár mondtak ma 10 mm csapadékot, azért most jelenleg a szél elfújta az igazi komoly esőfelhőket a fejünk fölül. Tegnap is jött nagy széllel a vihar, aztán passzú is lett belőle. Pedig egy kis csapadék az nagyon jó lenne mindenkinek, de legalább felfrissült a hőmérséklet. Ma nem lesz már 42 fok, még 32 sem, 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Találós kérdés! Ki az, aki gyári melósból lett egy nagy nevettető, Magyarország egyik legnagyobb nevettetője? Bizony, mondhatjuk azt, hogy az első stand-upos, mert amikor ő elkezdett stand-upolni Magyarországon, akkor még azt sem tudtuk, hogy az micsoda, eszik-e vagy isszák. És igen, gondolom tudják, hiszen ma reggel, a reggelben a nagyszerű Hofi Gézával foglalkozunk, aki kereken 90 esztendeje született.
1: Művészkém, az az igazság művészkém, életmód változtatásra van szüksége magának művészkém. Szólj a pörkő, szólj a kolbász, szólj a fasírozott, szólj a nővérkének, hogy befostam.
0: Hofi Géza, akivel de jó volt lazítani. A következő órában majd le is zárjuk a Hofis emlékezést pont ezzel a dalával. Na most akkor egy másik találós kérdés. Szóval Hofi volt az, aki gyári melósból lett nagy nevettető. Ki az a másik hazai ismert figura, aki szintén gyári melósból a pályája elején a Lenin kohászati művekben dolgozott? Szóval gyári melósból lett először iskolai tanár, testnevelés oktatott egy miskolci iskolában, utána pedig hazai kedvenc, jaj, Attis, szeretünk! Pataki Attila, 75 esztendős ma, az Edda együttes frontembere. Boldog születésnapot kíván neki a Veszte Fele!

These Days, a West FM-en Rudimental, McLemore és Jazz Glynn. 9 óra van. Ott van még a Trafipax a 35-ösön, Böszörmény és Józsa között, a háromlábú. Reméljük, hogy csak az árnyékban, bár olyan forróság nem lesz ma, mint tegnap és az elmúlt napokban volt. Itt van Dániel, a ma reggeli ügyeletesünk, és mindjárt elmondja, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Zeneileg pedig én mutatnám akkor a következő óra zanzáját, legalábbis 3 dal erejéig. Jönnek majd a világbajnokság, a labdarúgó világbajnokság hírei. Nem,

0: Felköszöntjük Barbit a születésnapján. Mármint a filmben Barbit alakító csodaszép és egyre népszerűbb amerikai színésznőt. Ugye tudják ki ő? Ki a szőkeség, aki ma 36 esztendős lett? Ha nem, akkor róla is szó lesz majd a Best FM-en, mint ahogy róla is szó volt az előző órákban. És jön majd akkor még egy kis hofi, amivel elköszön a reggel a kiváló nevettető 90. születésnapján, a születésének a 90. évfordulóján. Az nem kell, áram szület, nem, Isten őriz! De jó zenék azok jöhetnek, mert ez a Best FM, 9 óra van. Jó reggel, Debrecen! Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
3: Ajándék Repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo Pasta Pizza Vita.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
5: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
7: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennapszemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
8: Lopott kis teherautó, szánguldozva menekültek a strádán a fiatalok Debrecenből. Figyelmeztet a rendőrség, több munkagép az utakon. Ismét lezárják esténként a szoboszlói sétányt. Kis Dániel vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
8: Lopott kis teherautóval menekült Debrecenből az autópályán egy 15 és egy 14 éves hajdúbiari fiatal, számolt be róla a debrecenbenhallottam.hu. Mint írták, közel 100 kilométeren át menekültek a rendőrök elől a strádán, és helyenként a 180 km/h sebességet is elérték közben. A tevékenység irányítási központ közben riadóláncban értesítette a szomszédos megyék rendőreit is, így a menekülő jármű útvonalán újabb egységek készültek az elfogásukra. Mivel nagy sebességgel kiszámíthatatlanul közlekedtek, több lehajtót és becsatlakozót le kellett zárni, és el is kellett terelni a forgalmat. Az akció az M3-as autópályán ért véget, ahol miután egy terelőtáblának ütköztek, megálltak, kiszálltak az autóból, és a Szántóföld irányába szaladtak. Messzire nem jutottak végül, perceken belül elfogták őket. A bíróság a 15 éves fiúval szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el, míg a vele utazó 14 éves lány szabadlábon védekezhet. A továbbiakban lopás, valamint közúti veszélyeztetés, engedély nélküli vezetés és más szabályszegések miatt is felelhetnek. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
10: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról, és elengedni a gyorsabb járműveket.
8: Idén-nyáron is időszakosan lezárják a hajdúszoboszlói Mátyás király sétányt a gépjármű forgalom elől, írta meg a HAON. Így tehát augusztus 31-ig minden nap este 6 órától éjfélig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a népszerű sétányt. A korábbi automata oszlop helyett ezúttal sorompó szabályozza a forgalmat. Az intézkedés célja, hogy a nyári turista szezonban biztonságosabb és kellemesebb környezet várja az ott pihenőket és a vendéglátóhelyek látogatóit, fogalmazott a portál. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérséklet lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit hűfélék is elérik a közepes szintet.
9: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
11: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Bence zenei kedvencei változatosan.
1: Munka közben is.
0: A Best FM-en.
2: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: Fabio Fritelli, azaz Modo, az olasz énekes, aki idén júliusban lenne 60 esztendős.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel, sok zenével és friss hírekkel.
0: De több mint 10 év vagy nincs velünk, akkor 46 éves korában hunyt el. Ein, zwei, Polizei, a Best FM-en akár egy reggeli műsor indítója is lehetne, bármelyik órában játszhatnánk, amikor friss közlekedési információkkal látnak el bennünket a lelkiismeretes hallgatóink. Szóval 35-ös számú főút, Böszörmény és Józsa között háromlábú, Mák utca, aktív trafibox, és van egy kóborló kutyuskánk, az előbb telefonált az egyik kedves hallgatónk, hogy egy belga juhászszerű, sötét, fekete, tarka, jellegű kutyuska, hol a Diószegi úton, hol a keleti ipari telep utca környékén kóborol. Jó lenne, ha a gazdia érte menne, mielőtt ami baj történne. És igen, ma indul a kórus verseny, a 30. Bartók Béla kórus verseny Debrecenben. És hát ma is folytatódik a labdarúgó világbajnokság, de előtte nézzük a mai ajánlat előtt a tegnapi eredményeket. Na, nézzük csak, milyen mérkőzések voltak tegnap. Azt mondja, hogy Mexikó, Ecuador 2-0. Anglia, Kongói, DK 2-1. Tegnap játszották a Belgium-Szenegál mérkőzést, amelyen a belgák 3-2-re nyertek a szenegáli válogatott ellen. És már most vége annak a mérkőzésnek, ami nem sokkal ezelőtt zajlott le. Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina 2-0. Ma este pedig 9 órakor Spanyolország Ausztria csapatával csap össze. Hajnalban 1 órakor pedig Portugália Horvátországgal, sőt, hát holnap hajnalban is lesz meccs, 5 órakor Svájc és Algéria. Jó szurkolást kívánt Debrecen, kedvenc rádiója, ahol érkezik a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza Shakirától és Burna Boytól.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a L'Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kérastase termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keres ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet, a lemezbe zárt érték.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
9: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
8: Miért éppen nálatok?
9: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
8: Hol jelentkezzek?
9: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.

0: legfrissebbek az utakról.
1: Gyuri jelenti, az utakról Fekete Oktávia határút legvégén a kifelé menőket méri, szóval trafipax van, köszönjük szépen. Július 2-a van, annak a nagyszerű zenésznek, zeneszerzőnek a születésnapja, aki 76 éve született, 45 évesen hagyott itt bennünket. Ha azt mondom, hogy Neoton Familia, és ha azt mondom, hogy a Neoton Familia a dalok nagy részének ő volt a zeneszerző, és részben az előadó is, akkor tudjuk, hogy kiről beszélek, ugye? Jakab György, emlékezzünk rá egy

1950. július 2-án született Jakab György, akinek a fia is zenész lett, sőt volt, amikor beugrott az apukája halála után a Neoton familiába, ifjú Jakab György. 45 éves volt Gyuri, amikor nagyon fiatalon itt hagyott bennünket. Kiváló alakja volt a hazai zenei világnak. Úgyhogy most érkezik a Don Quixote 3 perccel fél 10 után. Debrecen.

0: Bias Race együttes dalát hallották a 80-as évekből a Best FM-en, 3/4-10 van, ugye kíváncsiak már rá, hogy ki nyeri ma a születésnapi tortát Debrecen kedvenc rádiójától. Új hónap, kisangyal cukrászda és málnás Oreo torta, ez lesz a tét. Hamarosan érkezik Szabó Anita, kivel majd kisorsoljuk a mai tortát, és odaadjuk a reggel informátorának járó pizzát is. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk 3933-1046, nyilván itt nem lehet nevezni születésnaposokat, meg a névnapos ottókat, azt kifejezetten a bestfmdebrecen.hu oldalon ajánljuk, máshol nem. És hogy mit ajánlok most? Egy csodás filmet, a filmből egy csodás üzenetet, egy kiváló Oscar-díjas zenét, és egy színésznőt, akit először... Mikor is? Hát elég rég láthattunk. A film, amiben először játszott, az egy remek angol vígjáték volt, About Time, ilyen időutazós, az volt a cím, hogy időről, időre. Nézzék meg, ha még nem látták, kiváló. Aztán, ahol madaradó domborított, a Wall Street farkasa, játszott a Fókusz a látszatcsal című filmben Will Smith-szel, és természetesen ő alakította Barbie-t a Barbie című filmben. Ki ünnepli ma a születésnapját? Margot Robbie 36 esztendős lett.
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Ugye tudod, hogy az emberek mind ugyanazt a befejezést kapják? Csak az ideák élnek örökké. Egy húsvérember korántsem.
3: Tudom, de én olyan akarok lenni, aki csinál valamit. Nem valami, amit csináltak. Engedélyt adsz rá, hogy ember legyek?
2: Nincs szükséged az engedélyemre.
3: De hát te alkottál, nincs hatalmad fölöttem.
2: Ugyanannyi hatalmam van csak fölötted, mint a saját lányom fölött. Róla kaptad a nevedet, Barbara, és neked ugyanúgy a legjobbakat kívántam, ahogy neki is. Mi anyák a lányaink háta mögött állunk, hogy visszanézve lássák, milyen messzire jutottak. Fogd meg a kezem, és most hunyd be a szemed.
1: Egy filmzene most,
4: egy filmzene most.
5: A Best FM-en.
2: Most érezz.
5: A Best FM-en.

0: Egy kis áramszünet, hát az nem kellene. 4 perccel 10 óra előtt nem állunk meg. Ha csak nem lesz egy áramszünet, ne fessük az ördögöt a falra. Hofi Géza zárta a reggel Debrecen kedvenc rádiójában, és tette ezt azért, mert 90 éve annak, hogy megszületett a nagy nevettető. De jó is volt. A jó kis szilveszter Hofi Gézával. Hát szilveszterre gondoltunk az elmúlt napokban, amikor 42 fok volt, meg a télre. Hát ma már sokkal jobb a helyzete is. Úgy érezted, Anita? Szerbusz, jó napot neked!
1: Jó reggelt! Hogy? Mi volt a kérdés?
0: Jobb a helyzet, mint az elmúlt napokban a hőmérséklet szempontjából. Köszi, hogy figyelsz!
1: Nem csak nem fogalmaztad meg konkrétan, hogy mi van a 43 vagy 41 fokkal. Egyébként egy jó másfél órát kint töltöttem ebben a 41 fokban. Uh-huh. Nekem nem volt annyira szörnyű, mint amire gondoltam, hogy most itt nem tudom, meg fogunk sülni.
0: Jobb a helyzet sokkal.
1: Mondjuk többet nem bírtam volna.
0: Ja, fúj a szél, ez oké. És így 30 fok alatt van a hőmérséklet. Na, fokozzuk a hangulatot. Jöhet a mai születésnapi torta.
1: 5. életévébe ébredt, vagy erre ébredt ma Varga Dorina, aki egy igazi vidám kis hölgy, anyukája, apukája és a bátyja Milán köszöntik. Sándor Lilinek ma van a 20. születésnapja, hogyha jól látom, Harangi Csenge az, aki köszöntötte. Szlávik Szonya is ünnepel, ma szintén 5 éves lett, Oviban van jelenleg, Erzsi mama és Gabi papa nevezték. 11 lett ma Tóth Petra, a család köszönti, és nagyon... Az igazából a legfőbb kívánsága, hogy felhívja a Best FM rádióból Laci bácsi. Na jó, ezt nem írták, ezt én tettem hozzá. Király Nikolettet Janó köszönti Debrecenben, gyönyörű királylányka, Sveda Andrea is ünnepel, akit Húga, Enci és a család köszönt. Dr. Rutkowski, Andri Edinit is köszöntik, szintén az egész család, nagyon sokan vannak. Kati mamát megint csak a család köszönti, ünnepel ma Mészár Péter, Szigeti Zsolt, Bota Csabát Timi nevezte be Tamási pusztán, ünnepel ma Szabó Adél, aki 4 éves lett, Álmos Dom. Pipó Andrát is köszönti a keresztlánya, párja Sanyi és a család többi tagja Ebesen. Túri Páli Erzsike is ünnepel, Orosz Sándor Szandra köszönti. Boldog szülinapot kívánok Rózsáné kis Ildikónak itt Debrecenben, aki nagyon szereti a gyerekeit, mindene a család. Kis Kálmánné is ünnepel, Hajdúr Szoboszló. Orosz Editet, Varjasi Edit, az anyukája köszönti, és Diószegi Péter is esélyes a tortánkra, párja Bea nevezte be, Péter pedig bármit megtesz a szeretteiért, nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntik.
0: Dupla dobás lesz, úgy néz ki, hogy két embernek is lehet szerencséje. Gondolom sejtik, hogy ez hogyan jöhet össze. Így.
2: Igen.
0: Jó reggelt kívánok! Ki ennek a bátortalan hangnak a tulajdonosa ott a vonal másik végén? Tán csak nem kis Marcel István?
2: Nem, Németh Rózsina Gabriella testvére.
0: És sejtettem, hogy nem Pistivel beszélek most éppen.
2: Testvérem.
0: A testvérem, ahogy a pamkutyáik éneklik. Megvan? Ő a testvérem.
2: Igen.
0: Tulajdonképpen nekem 2 valakivel is lehet beszélnem ma. Fruzsi veled, és Marcellel is?
2: Igen.
0: Mert hogy?
2: Ma 8 éves láttam, tesóm már 15.
0: Akkor ő a bátyus?
2: Igen.
0: Te meg a hugica?
2: Igen.
0: És ki nyerte Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi tortáját? Mind a ketten. Szevasz, jó reggelt! Hát szóhoz sem jut a kis Fruzsi, pedig eddig olyan bátor voltál. Nem kell megijedni. Mi itt Fazekas Laci bácsi, ez pedig a...
2: Best FM Rádió.
0: Az bizony, szevasz! Tulajdonképpen mi lehet, hogy ismerjük egymást, mert konferálhattalak éppen a Virágkarneválon, a Debreceni Mazsorett együttesben. Te kis mandula, hát legyen boldog a napod, jó? Van egy születésnapi tortád neked és a tesódnak, a kis angyal cukrászdában egy kis angyal, meg egy nagyobbik nyeri a mai málnás Oreo tortát, és akkor hadd zárjam úgy le a beszélgetésünket, ahogy szoktam, egy Mazsorett fesztiválon. Kiemelt arany!
2: Köszönjük!

0: boldog születésnapot! Ki maradt? Lemaradt? Nem nyert? Legalább egy kívánságot küldjön majd neki, a kiszemeltnek, Anitánál. A 12 és 2 óra közötti kívánság műsorban, aki pedig lehet, hogy nem kívánta magának a pizzát, de megnyerte a ma reggeli információjával. Robin, köszönjük, hogy velünk voltál!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: És velünk lesz majd a Spin Doctors a 90-es évekből. Just go ahead now, and if you like to tell me, baby, just go ahead now, and if you... Richard Marx, a 80-as évekből. És a réges-régi zenei kedvencek között természetesen jönnek majd az újdonságok is. Hiszen ez a Best FM, 2 perccel múlt el 10 óra. Szép napot, Debrecen!
2: Debreceni fiatalok kreativitását fejlesztette az Építek programja. Egyre népszerűbb a Siesta a Balatonnál. Fokozott rendőri ellenőrzések kezdődnek Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A debreceni szemkorgyár leállítását kezdeményezi az önkormányzat, számolt be róla a tehír.hu. Paplászló polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a város azt kezdeményezi az illetékes hatóságoknál. A vállalat ne folytathassa a termelést a továbbiakban, a céget pedig egyúttal a városból való távozásra szólította fel. Nemrég ugyanis ismételten határértéken felüli környezetszennyezést mutattak ki a vizsgálatok a gyárnál. Az önkormányzat újabb mintavételezést rendelt meg a területen. A környezetvédelmi hatóság egyébként már felfüggesztette a szemkor tevékenységét a Cívisvárosban. Sikeresen zárult a Debreceni Szakképzési Centrum Építek tehetséggondozó programja, amelyben debreceni fiatalok fejleszthették szakmai tudásukat és kreativitásukat, adta hírül a Dehír. A programban az építőipar, az épületgépészet, a fa- és bútoripar, valamint a kreatív ágazatok iránt érdeklődő diákok vettek részt. A tanév során mentorok segítségével dolgoztak különféle alkotói feladatokon, miközben szakmai tapasztalatot, új ismereteket és gyakorlati készségeket is szereztek. A kezdeményezés célja az volt, hogy a fiatalok kibontakoztathassák tehetségüket és közelebb kerüljenek választott hivatásukhoz. Egyre inkább teret nyer a Siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték. Mondta el rádiunknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
3: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat. És utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
2: Több helyszínen is fokozott rendőri jelenlétre kell számítani majd Debrecenben, adta hírül a Dehír. A rendőrség célzott közlekedési és közbiztonsági ellenőrzéseket tart a város különböző pontjain augusztus végén. Az akció során kiemelten figyelik a szabálytalan közlekedőket, valamint azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát. Többek között a Veselényi, a Hajnal, a Rakovszki, valamint a Nyír utca, illetve a Füredi út, az Egyetem Sugár út és a Nagy Erdei körút is érintett lesz. A hatóság arra kéri az autósokat és a többi közlekedőt, hogy tartsák be a szabályokat, hiszen az ellenőrzések célja elsősorban a balesetek megelőzése és a közrend fenntartása. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Itt tehát változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes

A zenei kedvencek között itt a Best FM, a Bombon Sláger indult el a csütörtök délelőttben, 4:11 után 2 perccel, én Szabó Anita vagyok. Kívánok mindenkinek csodás délelőtöt, ma már nem kell olyan rekkenő hőségre számítanunk, de azért fázni sem fogunk. Az útinfókat pedig várjuk a mai napon is, 540 a forró drót, téglásnál a nagy kanyarban mérnek. A temető előtt a Nyíregyháza felől érkezőket. Jöhetnek a további infók is, 30-as 933-100.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Ha betont szeretne, a Cívisbetont keresse. Cívisbeton.hu.
3: Cívisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
5: Kárglász javít, Kárglász cserél.
6: Gergő, 34 éves Kárglász autóüveg szerelő.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Kárglásznál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Kárglászt Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Kárglász javít, Kárglász cserél.
8: Végkiárusítás a Veki Garden faiskolánál. 50% kedvezmény minden növényre. Csak két nap, július 3-4.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: János vagyok, Macsi-Balcsi környékén egy kicsit tovább tolva Balmazújváros felé fehér autóval mérnek sebességet. A Debrecen felé haladókat nézték, amikor arra jártak.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, sikeres tárgyalásokat folytathat és előnyös szerződéseket köthet a mai napon, erőt gyűjt a megoldásokhoz. Mika, pénzügyei biztatóan alakulnak, akár a nyaralást is megtervezheti, feltétlenül menjen vidám társaságba, mert remek paszban, jó hangulatban van. Ikrek, izgalmas, sőt, sorsdöntő találkozások adódhatnak ma, de vigyázzon, mert ezeket elvédheti, legyen előrelátó. Rák, lehet, hogy rövidebb utazásokat kell tennie munkájával kapcsolatban, örül ezeknek a lehetőségeknek, mert addig sem kell a barlangjában tartózkodni. Oroszlán, előbbre tartja a barátságot a szerelemnél, most mégis izzó szerelmi viszonyra vágyik, szeretne minden szinten kapcsolódni szíve választottjához. Szűz, általában világosan látja, mit kellene tenniük másoknak, és tanácsaival nem is spórol. Ő rádöbben, hogy bár remek tippeket tud adni, környezeten nem örül ennek maradéktalanul. Mérleg, ön tartós szerelemről álmodozik, kedvesével sokat beszélnek a kapcsolatokról, mivel feltárják egymás előtt vágyaikat, pontosan látják, milyen lenne a közös jövőjük. Skorpió, rokon a nehéz időket él át, tanácsért, sőt talán kölcsönért is önhöz fordul. Nyilas, fontolóra vesz egy üzleti felvásárlási ajánlatot, sok tapasztalatot szerzett már ügynököktől, ezért csak akkor lép szövetségre az ajánlattevővel, ha együttműködésük mindkét fél javát szolgálja majd. Vak, pihenésre, kikapcsolódásra ösztönzi a csillaga, ma minden megy a maga útján, semmiben ne legyen túlságosan nagyvonalú. Vízöntő, vigyázzon, mert akikkel kapcsolatba kerül, azok csak azzal törődnek, hogy ők minél nagyobb hasznonra tegyenek szert, szánjon időt szórakozásra is. Alak, ön szereti a pénzt, a jólétet, ezért minden forintot megfog. Most mégsem az anyagiak motiválják, hanem a becsvágy fűti, és ezért extra terheket vállal magára.
0: Az önök hangja.

0: Best FM telefonszáma 500-540 SMS Viber 30-933-1046, ide kaptuk az üzenetet Turpitól. Böszörményben a Baltazár Dezső utcán, a Táncsics körút és a Mélius Juhász utca között autó baleset miatt egy teljes útzár van jelenleg érvényben. A műszaki mentés idejére légy szíves, mondjátok be. Írta nekünk Turpi, ez megtörtént, és hogyha van, és ha éppen arra járnak és van bővebb infójuk, akkor mindenképpen csörgessenek bennünket az említett elérhetőségem.
1: Köszöntjük Otto nevű hallgatóinkat! Az Otto férfi név a német Ottfried és Ottmár férfi nevek becenevéből származik. Rokon neve Odó. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Boros Otto, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Habsburg Otto politikus, Vicián Otto színész, Vince Otto labdarúgó, és természetesen ön kedves Otto, aki a rádiót hallgatja.
0: A zenei kedvence között itt a Best FM-en hamarosan mindenki táncol, Majka dalát indítom nem sokára, előtte viszont köszöntjük a ma ünneplő névnaposokat, a mai nyertesünk pedig Pócsi Otto, akit Imre nevezett be, az édesapja, a süti sorsolása, Otto pedig novemberben lesz 18 éves, vagyis nagykorú, de már most jár vezetni, egy nagyon jó gyerek, ezt írta róla az apukája, nagyon boldog névnapot kívánnak neki a szülei, apa és anya, Ottót pedig valószínű azért nem tudtam elérni, mert hogy éppen vezetni van. A melancs cukrászdába várnak téged másodmagaddal egy isteni süti kóstolóra, és persze egy finom üdítőre ebben a kellemes kánikulában. Nevezni pedig továbbra is tudnak a bestfmdebrecen.hu oldalon, akár születésnapos, akár névnapos, vagy házassági évforduló sorsolása, tehát bestfmdebrecen.hu, és tudnak regisztrálni telefonon, Viberen, SMS-ben sajnos ezt nem tehetik meg. A zenéket illetően pedig érkezzen akkor Majka dala, mindenki táncol, itt a Best FM-nál, a hírek előtt pedig még az AK26 is érkezik.

0: kezdődtek a nyári ellenőrzések, telefonüzletekből eltűnt készpénz miatt keresett gyanúsítottakat a rendőrség, multifunkciós sportpálya épül Hajdúszobáton. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A debreceni szemkorgyár leállítását kezdeményezi az önkormányzat, számolt be róla a dehír.hu. Pap László polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a város azt kezdeményezi az illetékes hatóságoknál, a vállalat ne folytathassa a termelést a továbbiakban, a céget pedig egyúttal a városból való távozásra szólította fel. Nemrég ugyanis ismételten határértéken felüli környezetszennyezés mutatta ki a vizsgálatok a gyárnál. Az önkormányzat újabb mintavételezést rendelt meg a területen. A környezetvédelmi hatóság egyébként már felfüggesztette a Szemkorp tevékenységét a Cívisvárosban. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közben bírálta a polgármestert, és kijelentette, helyre kell állítani az egyensúlyt az ipar fejlesztése és a környezetvédelme között. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tiszató térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvő szervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak-e.
0: Debreceni és miskolci telefonüzletekből eltűnt készpénzügyében kér lakossági segítséget a rendőrség, tudósított a Debrecenben hallottam honlapja. A nyomozók arról számoltak be, ismeretlen elkövetők több mobiltelefonüzletből vittek el készpénzt, a bűncselekményekről biztonsági kamerák is felvételeket készítettek. A rendőrség nyilvánosságra hozta a kameraképeket honlapján, és arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a felvételeken szereplő személyeket vagy érdemi információval rendelkezik az ügyről, jelentkezzen a kapitányságon. A hatóságok bíznak abban, hogy a bejelentések segíthetik az elkövetők mielőbbi azonosítását és elfogását. Új sportlétesítménnyel gazdagodhat Hajdúszobát, derült ki a Haon cikkéből. A településen multifunkciós sportpálya építését tervezik, amely többféle sportág gyakorlására is alkalmas lesz. A beruházás célja, hogy korszerű mozgási lehetőséget biztosítson a helyi fiataloknak és sportolni vágyóknak. A fejlesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával valósulhat meg, és várhatóan jelentősen bővíti majd a település sportinfrastruktúráját. Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdú-Bihar vármegyei közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és európai uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak.
3: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkert támogatja.
0: Többnyire élénk, mérsékelt lesz a szél, és változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
4: Napfény! Zene!

0: Debrecenben egy kedvencén szólakit a 104.6-on a Best FM-en. Jó munkát, kellemes időtöltést, jó utat mindenkinek. Kiderült, hogy nagy bringás nép a magyar. A magyarok közel kétharmada ugyanis kerékpározik, döntő többségük pedig kikapcsolódási céllal teszi mindezt. Érdekesség, hogy minden harmadik honfitársunk heti rendszerességgel előveszi a bringáját, ráadásul minden korosztály szinte ugyanolyan arányban szokott biciklizni. A biciklit szabadidős céllal használók fele kifejezetten társasággal szeret részt venni az ilyen programokon. A megkérdezettek 38%-a a párjával, 22%-a barátaival, 21%-a pedig a gyerekekkel szokott útnak indulni. A kutatásból az is kiderült, hogy a magyar bringásokra jellemző az egymásra figyelés, a segítségnyújtás, a szolidaritás, a kutatás pedig a biztonságos közlekedés szolgáló sisak használatra is kitért. Így kiderült, hogy a bringázók körében a sisak használata még mindig nem általános, de sokat javult a helyzet. Még egy 5 évvel ezelőtti kutatás szerint a bringázók csupán 16%-a viselt általában sisakot, ez az arány mára 25%-ra nőtt. Ezek tehát a legfrissebb hírek a bringásokról és az utakról is. Várom az infókat a Forródrót 500-540.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Boldogkővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárásték. Mrs. Millicent Gin Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
3: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak!
4: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
2: És újra hallhatod is! Jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor az ország legjobb zenekarával. Találkozzunk július 3-án a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Jegyek gag.jegy.hu. Tudti, hogy jó lesz! Zeneerdő. Igazi élmény a fák alatt.

A Best FM szól a 104.6-on. Lehet, hogy önök is észrevették, hogy gyermekként a nyári szünet szinte végtelennek tűnt. Felnőttként pedig már azt éljük meg, hogy tényleg kettőt pislogunk is vége a nyárnak. A pszichológusok szerint ennek az az oka, hogy az agyunk az új élményekből sokkal több emléket raktároz el. Gyermekként minden nyár tele volt felfedezéssel, új helyek, új barátok, új kalandok. Felnőttként viszont sokkal több a rutin, ezért az agyunk kevesebb időbélyeget készít, és utólag úgy érezzük, mintha elszabad volna az idő. Éppen ezért javasolják azt a szakemberek, hogy nyáron próbáljunk ki valami újat. Egy új kirándulás, egy új hely felfedezése, akár egy vizitúra, egy új koncert, vagy mondjuk az is, hogy egy másik útvonalon próbálunk mondjuk közlekedni, mint amit eddig megszoktunk. Ezek az apró újdonságok ugyanis nem csak színesebbé teszik a napjainkat, hanem azt az érzést is keltik, hogy sokkal hosszabb volt a nyár. Én kíváncsi vagyok, hogy mi az az egy dolog, amit idén nyáron mindenképpen szeretnének kipróbálni. Küldjék el nekem 30-as 933-1046, és jöhetnek a zenei kérések is, hiszen délben startolunk a déli kivivel és az önök kedvéért.

0: Palit.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Végkiárusítás a Veki Garden faiskolánál. 50% kedvezmény minden növényre. Csak két nap, július 3-4.
4: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
1: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású Drift Fesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
3: A jó

0: a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Lopott kis teherautó száguldozva menekültek a strádán a fiatalok Debrecenből. Figyelmeztet a rendőrség, több munkagép az utakon. Ismét lezárják esténként a szoboszlói sétányt. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Lopott kis teherautóval menekül Debrecenből az autópályán egy 15 és egy 14 éves hajdúbiari fiatal, számolt be róla a debrecenben hallottam.hu. Mint írták, közel 100 kilométeren át menekültek a rendőrök elől a strádán, és helyenként a 180 km/h sebességet is elérték közben. A tevékenység irányítási központ közben riadóláncban értesítette a szomszédos megyék rendőreit is, így a menekülő jármű útvonalán újabb egységek készültek az elfogásukra. Mivel nagy sebességgel kiszámíthatatlanul közlekedtek, több lehajtót és becsatlakozót le kellett zárni, és el is kellett terelni a forgalmat. Az akció az M3-as autópályán ért véget, ahol miután egy terelőtáblának ütköztek, megálltak, kiszálltak az autóból, és a szántóföld irányába szaladtak. Messzire nem jutottak végül, perceken belül elfogták őket. A bíróság a 15 éves fiúval szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el, míg a vele utazó 14 éves lány szabadlábon védekezhet. A továbbiakban lopás, valamint közúti veszélyeztetés, engedély nélküli vezetés és más szabályszegések miatt is felelhetnek. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszer termelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
3: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
2: Idén nyáron is időszakosan lezárják a hajdúszoboszlói Mátyás király sétányt a gépjármű forgalom elől, írta meg a HAON-e. Így tehát augusztus 31-ig minden nap este 6 órától éjfélig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a népszerű sétányt. A korábbi automata oszlop helyett ezúttal sorompó szabályozza a forgalmat. Az intézkedés célja, hogy a nyári turista szezonban biztonságosabb és kellemesebb környezet várja az ott pihenőket és a vendéglátóhelyek látogatóit, fogalmazott a portál. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérséklet lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsitfű félék is elérik a közepes szintet.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,1

A Disturbed-től a Sound of Silence szólt itt a Best FM-en a déli kívánság műsorban, 1:15 van nem sokára, egy újabb zenei kedvenc érkezik, méghozzá egy négy napig köszöntő keretében. Téglásnál továbbra is mérnek a rendőrök fehér autóból a temető előtt, legyenek óvatosak és tartsák be a sebességhatárokat. 500-540 ez a telefonszámunk, nyugodtan csörgethetik a Best FM stúdióját, hiszen én már várom 14 óráig a zenei kedvenceket, SMS Viber 30-933-1046, Fodrász Évi pedig a férjét Ottót köszönti névnapja alkalmából. A két kisfiúkkal együtt a dalt ránk bízta, azt mondta, hogy lehet egy jó retro sláger, én pedig akkor hozom neki Szandra slágerét, a Maria Magdalénát.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500.

A déli kívánság műsor szólít a Best FM-en fél egy után 3 perccel. Újabb zenei kérés érkezik Viber számunkra küldött üzenetet Zsuzsanna. Szia Anita, szeretnék kérni egy számot az én drága férjemnek Pistinek. Ma van a születésnapja. Nagyon szeretjük. Bogi és Zsuzsi. Gesztitől mehet a Mindenki legyen rohadt gazdag? Ugye ezt kértétek, akkor ezt hozom nektek. Isten éltesse a kedves párodat, indul Geszt és lágereit a Best

0: Debreceni fiatalok kreativitását fejlesztette az Építek programja. Egyre népszerűbb a Siesta a Balatonnál. Fokozott rendőri ellenőrzések kezdődnek Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Sikeresen zárult a Debreceni Szakképzési Centrum Építek tehetséggondozó programja, amelyben debreceni fiatalok fejleszthették szakmai tudásukat és kreativitásukat, adta hírül a Dehír. A programban az építőipar, az épületgépészet, a fa- és bútoripar, valamint a kreatív ágazatok iránt érdeklődő diákok vettek részt. A tanév során mentorok segítségével dolgoztak különféle alkotói feladatokon, miközben szakmai tapasztalatot, új ismereteket és gyakorlati készségeket is szereztek. A kezdeményezés célja az volt, hogy a fiatalok kibontakoztathassák tehetségüket, és közelebb kerüljenek választott hivatásukhoz. Egyre inkább teret nyer a Siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték. Mondta el rádiunknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat. És utána pedig a későni órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indul. Volnak inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
0: Több helyszínen is fokozott rendőri jelenlétre kell számítani majd Debrecenben, adta hírül a Dehír. A rendőrség célzott közlekedési és közbiztonsági ellenőrzéseket tart a város különböző pontjain augusztus végén. Az akció során kiemelten figyelik a szabálytalan közlekedőket, valamint azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát. Többek között a Veselényi, a Hajnal, a Rakovszki, valamint a Nyír utca, illetve a Füredi út, az Egyetem sugárút és a Nagyerdei körút is érintett lesz. A hatóság arra kéri az autósokat és a többi közlekedőt, hogy tartsák be a szabályokat, hiszen az ellenőrzések célja elsősorban a balesetek megelőzése és a közrend fenntartása. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Így tehát változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540.

A zenei kedvencek továbbra is szólnak a 104.6-on a csütörtök délutánban. A hétvége már egy karnyújtásnyira, a vakáció pedig továbbra is teljes lendülettel dübörög. A kis és szeles 30 fokos időben pedig azért most már fellélegezhetünk így a rekkenő hőség után. A folytatásban pedig egy kedves üzenet érkezik Évitől, aki a férjének Lacinak, valamint gyerekeiknek, Bencének és Zsófinak szeretné egy dalt küldeni. A páromnak és a két gyerkőcömnek szeretnék egy nagyon vidám dalt küldeni, amit rátok bízok. Jelenleg medencéznek, és apa vigyáz rájuk, várják, hogy anya hazaérjem, de ez még egy kicsit odébb van, úgyhogy szeretnék nekik egy vidám slágert küldeni. Én pedig már is hozok nekik egy nagyon vidám nyári slágert a 90-es évekből, a Fun Factory és a Celebration szól. Let's

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Végkiárusítás a Veki Garden faiskolánál. 50% kedvezmény minden növényre. Csak két nap, július 3-4.
2: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
4: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldog kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Rum Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra boldog kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár boldog kő. Boldogkővára.hu.
1: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en a 104.6-on, fél kettő után 2 perccel a Déli Kívánság műsor második órája szól. Mi mindig maradt egy fél órájuk a kedvencek kérésére, 500-540 a forró drót, SMS Fiber számunkon pedig Dani jelentkezett be, aki a barátainak, Kristófnak, Petinek és Levinek szeretne küldeni egy nyári slágert, és üzeni a srácoknak, hogy este találkozunk a pályán, készüljetek. Az üzenet átadása után pedig már is szól a srácoknak az Ózon slágere.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500 540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Best FM Szóla 104.6-on 13 óra 50 van, a mai búcsúdalunk előtt pedig egy kis érdekesség a TNT-ről, nem véletlenül, hiszen a két srác fog érkezni nem sokára itt a Best FM-en, egészen hihetetlen, de már több mint 30 éve, egészen 1994 óta meghatározó szereplői a srácok, vagyis Dobrádi Ákos és Inti a magyar popzenei életnek. Olyan slágerekkel írták be magukat a hazai könnyű zene történetében, mint például a Bolond a kísér, a Titkos üzenet, vagy éppen a Nem jön álom a szememre című dalok. Ezek a mai napig rendszeresen felcsendülnek a rádiókban és a koncerteken, és bár volt egy időszak, amikor kevesebb új szerzeménnyel jelentkeztek, az elmúlt években hál' Istennek ismét aktívak a fiúk. Egy évvel ezelőtt az Ébren álmodtunk című dalokkal tértek vissza, az idén tavasszal pedig egy újabb érzelmes dallal lették meg a rajongóikat, az Ugye itt alszó című szerzemény május 1-én jelent meg. A zenét és a szöveget ezúttal is Dobrádi Ákos jegyzi, a rajongók pedig hatalmas szeretettel fogadták a dalt, a videóklip pedig rövid idő alatt szép kis nézettséget ért el már a YouTube-on. Én Szandi kérésére ezzel a dallal köszönök el önöktől, és ne felejtsétek, hogy már csak egyet kell aludni a hétvégéig, találkozunk legközelebb. Itt a 104.6-on Szabó Anitát hallották.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT. Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: elkezdődtek a nyári ellenőrzések, telefonüzletekből eltűnt készpénz miatt keresett gyanúsítottakat a rendőrség, multifunkciós sportpálya épül Hajdúszobáton. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos minden szabályt betartanak el.
0: Debreceni és miskolci telefonüzletekből eltűnt készpénzügyében kér lakossági segítséget a rendőrség, tudósította Debrecenben Hallottam honlapja. A nyomozók arról számoltak be, ismeretlen elkövetők több mobiltelefonüzletből vittek el készpénzt, a bűncselekményekről biztonsági kamerák is felvételeket készítettek. A rendőrség nyilvánosságra hozta a kameraképeket honlapján, és arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a felvételeken szereplő személyeket vagy érdemi információval rendelkezik az ügyről, jelentkezzen a kapitányságon. A hatóságok bíznak abban, hogy a bejelentések segíthetik az elkövetők mielőbbi azonosítását és elfogását. Új sportlétesítménnyel gazdagodhat Hajdúszobát, derült ki a Haon cikkéből. A településen multifunkciós sportpálya építését tervezik, amely többféle sportág gyakorlására is alkalmas lesz. A beruházás célja, hogy korszerű mozgási lehetőséget biztosítson a helyi fiataloknak és sportolni vágyóknak. A fejlesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával valósulhat meg, és várhatóan jelentősen bővíti majd a település sportinfrastruktúráját. Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdú-Biharvár megyei közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és európai uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. De élénk mérsékelt lesz a szél, és változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.

0: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a L'Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kérastase termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keresd ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
5: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
7: Civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.

0: lopott kis teherautó száguldozva menekültek a strádán a fiatalok Debrecenből. Figyelmeztet a rendőrség, több munkagép az utakon. Ismét lezárják esténként a szoboszlói sétányt. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Lopott kis teherautóval menekült Debrecenből az autópályán egy 15 és egy 14 éves hajdúbiari fiatal, számolt be róla a debrecenben hallottam.hu. Mint írták, közel 100 kilométeren át menekültek a rendőrök elől a strádán, és helyenként a 180 km/h sebességet is elérték közben. A tevékenység irányítási központ közben riadóláncban értesítette a szomszédos megyék rendőreit is, így a menekülő jármű útvonalán újabb egységek készültek az elfogásukra. Mivel nagy sebességgel kiszámíthatatlanul közlekedtek, több lehajtót és becsatlakozót le kellett zárni, és el is kellett terelni a forgalmat. Az akció az M3-as autópályán ért véget, ahol miután egy terelőtáblának ütköztek, megálltak, kiszálltak az autóból, és a Szántóföld irányába szaladtak. Messzire nem jutottak végül, perceken belül elfogták őket. A bíróság a 15 éves fiúval szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el, míg a vele utazó 14 éves lány szabadlábon védekezhet. A továbbiakban lopás, valamint közúti veszélyeztetés, engedély nélküli vezetés és más szabályszegések miatt is felelhetnek. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a gépen a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
0: Idén nyáron is időszakosan lezárják a hajdúszoboszlói Mátyás király sétányt a gépjármű forgalom elől, írta meg a HAON. Így tehát augusztus 31-ig minden nap este 6 órától éjfélig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a népszerű sétányt. A korábbi automata oszlop helyett ezúttal sorompó szabályozza a forgalmat. Az intézkedés célja, hogy a nyári turista szezonban biztonságosabb és kellemesebb környezet várja az ott pihenőket és a vendéglátóhelyek látogatóit, fogalmazott a portál. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérséklet lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit hűfélék is elérik a közepes szintet.
3: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkel támogatja.
4: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják itt a 104.6-on. Hello Debrecen, 3 óra múlt. Remélem, hogy ma már történt önökkel valami nagyon jó dolog. Vagy ha nem, akkor itt a következő órákban azon leszek, hogy legalább most történjen, hozzuk a legütősebb zenéket. Itt van Pink és a Raise Your Glass.

Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és jöjjön most az új sláger, az Anatör és a Talk to You. Az Anatör egy holland formáció, két DJ és producer, Jesse van der Heyden és Oguzán Göni alkotja. Hát az ő nevük azért egy pár éve már ismert így a klubvilágban. Például, hogyha szombat esténként itt a Besten szokták hallgatni a Club Best Of-ot, akkor az ő remixeiket, dalaikat azért elég gyakran szoktuk játszani. Viszont ezzel a most következő dallal, és már tényleg a sarki fűszeres is megismerte őket. Az Anatör és a Talk to You most a Besten.

0: első kézből az utakról.
1: Elő közlekedési információm van. Vasó Béla után lerobbant egy ilyen betonkeverő teherautó a város felé vezető úton.
2: A te zenéd.
0: A te zenéd.
2: A te rádiód.
0: A te rádiód.

0: Ez a Best FM a 104-on, a Neoton és a 220 felett. Önök viszont hát lehetőség szerint maradjanak 220 alatt, mert a trafipaxok elég aktívak ma délután is. A hallgatóinktól tudjuk, hogy ellenőrzés van Debrecenben a Kassai úton, mérnek a 35-ösön Böszörmény és Józsa között, illetve Balmazújváros és Debrecen között a 33-16-os úton is kint vannak.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: És mi szól útközben a kocsiban? Csak a Best FM a jó válasz. Hozzuk mindjárt James Bader-t, ez az majd a Hold Back the River.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És újra hallhatod is! Jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor az ország legjobb zenekarával. Találkozzunk július 3-án a Nagyerdei Szabadtéri színpadon. Jegyek gag.jegy.hu. Tudti, hogy jó lesz! Zeneerdő! Igazi élmény a fák alatt!
4: Végkiárusítás a Veki Garden faiskolánál. 50% kedvezmény minden növényre. Csak két nap, július 3-4.
5: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
6: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
7: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
8: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárásték. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.

0: Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Gyors kérdésem van, nemrég többen is jelezték, hogy a Bartókon lerobbant egy teherautó, és feltartotta a forgalmat a város felé vezető oldalon. Ez aktuális-e még? Kis frissítés jöhetne onnan, köszi szépen.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: És másik kérdés, van-e már programjuk jövő péntek estére? Csak azért kérdezem, mert újra lesz ligettéri kertmozi, ez mindig nagyon népszerű, tehát jövő pénteken este 6-tól várnak mindenkit, két filmet fognak vetíteni, a gyerekeknek a cápa mesét 18 órától, a kicsit nagyobbaknak pedig a Mamma Mia-t este 8-tól, tehát olyan este 6-tól 10-ig. Ez egy nagyon kellemes kis program lehet, pláne, hogyha jó idő lesz, tehát újra ligettéri ingyenes kertmozi, jövő péntek este várják a családokat. Ránk pedig itt a 104.6-os Belánó vár, jön tőle a Starboy.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

hogy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

el, borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazám rokon.

0: mi visszavár.
1: A négyes street és a mesélek a bornak, a hallgatóink pedig folyamatosan mesélnek arról, hogy mi történik az utakon. Sajnos most két balesetről meséltek. Az egyik a Kassai úton történt a temető környékén, a másik pedig a Veselényi utcán. Sajnos ezek nem jó hírek. Hát ugye a melegben a sofőrök is figyelmetlenebbek, dekoncentráltabbak, amikor megnő a reakcióidő, és az nyilván növeli a baleset veszélyt is. Közlekedjünk nagy óvatosan és nagyon figyelmesen.
2: Jó utat kíván a Best FM.
1: Ahol most jön a Jurit Mix klasszikusa, ez a Sweet Dream.

0: jó zene örökre szól. Best FM Rádió.
1: This is International.

0: Debreceni fiatalok kreativitását fejlesztette az Építek programja. Egyre népszerűbb a Siesta a Balatonnál. Fokozott rendőri ellenőrzések kezdődnek Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Sikeresen zárult a Debreceni Szakképzési Centrum Építek tehetséggondozó programja, amelyben debreceni fiatalok fejleszthették szakmai tudásukat és kreativitásukat, adta hírül a Dehír. A programban az építőipar, az épületgépészet, a fa- és bútoripar, valamint a kreatív ágazatok iránt érdeklődő diákok vettek részt. A tanév során mentorok segítségével dolgoztak különféle alkotói feladatokon, miközben szakmai tapasztalatot, új ismereteket és gyakorlati készségeket is szereztek. A kezdeményezés célja az volt, hogy a fiatalok kibontakoztathassák tehetségüket és közelebb kerüljenek választott hivatásukhoz. Egyre inkább teret nyer a Siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték. Mondta el rádiunknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
0: Több helyszínen is fokozott rendőri jelenlétre kell számítani majd Debrecenben, adta hírül a Dehír. A rendőrség célzott közlekedési és közbiztonsági ellenőrzéseket tart a város különböző pontjain augusztus végén. Az akció során kiemelten figyelik a szabálytalan közlekedőket, valamint azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát. Többek között a Veselényi, a Hajnal, a Rakovszki, valamint a Nyír utca, illetve a Füredi út, az Egyetem Sugár út és a Nagyerdei körút is érintett lesz. A hatóság arra kéri az autósokat és a többi közlekedőt, hogy tartsák be a szabályokat, hiszen az ellenőrzések célja elsősorban a balesetek megelőzése és a közrend fenntartása. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Itt tehát változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
3: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! A 104.6-ot hallgatják, 4 óra elmúlt, nagy pacsi azoknak, akik végeztek már a melóval, és 2 pacsi azoknak, akik még dolgoznak. A Best FM mindenhez jó háttér lesz, hozzuk önöknek a legjobb zenéket. Itt van Bob Taylor és Inna, és a Deja Vu.

0: Budapest FM a 104-on, és tudom, hogy nagyon sietnek haza, de azért olyan nagyon nem érdemes nyomni a gázpedált, mert tele vagyunk trafipaxokkal. A hallgatóink szerint ellenőrzés van a 47-esen Debrecen és Mikepércs között mérnek, Balmazújváros és Debrecen között a 33-16-oson, és Szoboszlót is rendesen megszállták a rendőrök, ott az Ady Endre utcán és a Nádudvari úton is ellenőrzés van jelen pillanatban.
1: A trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Továbbra is legyenek a mi szemeink és füleink kint az utakon, írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívják az 500-540-es Best FM forródrótot előre, és köszi azt a sok közlekedési infót, amit majd küldenek, és előre is nagyon szívesen a sok jó zenét, amit pedig mi játszunk önöknek. Mindjárt jön a New Level Empire.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
4: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
10: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a Le Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kerasztász termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keresd ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.

4-6 jó utat hazafelé mindenkinek, aki itt a délutáni csúcsforgalmat próbálja túlélni, és közben pedig már a kívánság műsor előszere is itt van velünk, 5 órától 7 óráig ma is önök fogják válogatni a zenéket. Ugye csütörtök van, úgyhogy ma Szilvi lesz a jó tündér, aki teljesíti a kívánságokat. Még nem érkezett meg a stúdióba, de üzenetet már írhatnak neki, hogy amikor betoppan, akkor egyből legyen miből válogatnia. Tehát a 39-33-104-6-ra már írhatnak, 5 órától pedig hívhatják és majd Szilvit, 5-től 7-ig ma is kívánság műsor. Hajrá, hajrá! Ez pedig egy örök kedvenc. Álló a Black és az I Need a Dollar.

0: Ez volt a Depeche Mode.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: És akkor jöjjön a nyár kedvence, Bibi Rex és a Faithless és a New Religion. Bibi Rexának egyébként lesz most egy ilyen kis mini európai turnéja. Augusztus 1-én Amsterdamban, augusztus 7-én Pozsonyban, Szlovákiában, augusztus 14-én pedig Németországban fog fellépni. Igazi rajongóknak ezek ma már nem távolságok így Európán belül. Szóval Bibi Rex és a Faithless és a New Religion.

Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, 5 perc múlva 5 óra lesz, és hát csak hogy fájdítsuk a szívünket, nézzük, hogy mit tartogat nekünk a foci VB. Ma nagyon jó meccsek lesznek, de hát nyilván lehetetlen időpontokban. Este 9-től Spanyolország, Ausztria, ugye az még bevállalható akkor is, hogyha holnap föl kell kelni. Aztán Portugália, Horvátország, ezzel szerintem sokaknak vérzik a szíved, hát hajnal 1-kor kezdődik majd ez a meccs, utána pedig 5 órától, hajnali 5-től Svájc-Algéria, ahhoz még nagyon korán kell kelni, tehát 9-től Spanyolország-Ausztria, hajnal 1-től Portugália-Horvátország, hajnal 5-től pedig Svájc-Algéria, ez a mai kínálat a legjobb 32 között, jó szurkolás, hogyha valamelyik meccset látni fogják, egyébként pedig itt várunk önökre a legjobb zenékkel, jön a Hip Hop Boys, és az Ott várok rád.

0: Best FM-et hallgatják a 104.6-on, ez volt a Hip Hop Boys, és az Ott várok rád. A stúdióban pedig itt vár már önökre Szombati Szilvi, ővé a pálya, innentől kezdve kezdődik a kívánság műsor. Írjanak neki a 3933-1046-ra, vagy hívják őt az 500-540-en. Este hétig a hallgatóink szerkesztik a zenét a Bestem. Én pedig megyek, holnap találkozunk, csaó!
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tisza ajtó ablak, új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
3: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
5: Ajándék, repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj 2-szer a Bellozzo abban, és a 3. főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen 2 személyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
1: 40%-os akció a Papoptikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a Papoptikában. A Batthyány utca 10 alatt.
6: Elkezdődtek a nyári ellenőrzések. Telefonüzletekből eltűnt készpénz miatt keres gyanúsítottakat a rendőrség. Multifunkciós sportpálya épül Hajdúszováton. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
6: Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
8: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvő szervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
6: Debreceni és miskolci telefonüzletekből eltűnt készpénzügyében kér lakossági segítséget a rendőrség, tudósított a Debrecenben hallottam honlapja. A nyomozók arról számoltak be, ismeretlen elkövetők több mobiltelefonüzletből vittek el készpénzt, a bűncselekményekről biztonsági kamerák is felvételeket készítettek. A rendőrség nyilvánosságra hozta a kameraképeket honlapján, és arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a felvételeken szereplő személyeket vagy érdemi információval rendelkezik az ügyről, jelentkezzen a kapitányságon. A hatóságok bíznak abban, hogy a bejelentések segíthetik az elkövetők mielőbbi azonosítását és elfogását. Új sportlétesítmények gazdagodhat Hajdúszovát, derült ki a Haon cikkéből. A településen multifunkciós sportpálya építését tervezik, amely többféle sportág gyakorlására is alkalmas lesz. A beruházás célja, hogy korszerű mozgási lehetőséget biztosítson a helyi fiataloknak és sportolni vágyóknak. A fejlesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával valósulhat meg, és várhatóan jelentősen bővíti majd a település sportinfrastruktúráját. Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdú-Biharvár megyei közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és Európai Uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. Élénk mérsékelt lesz a szél, és változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
7: És most
1: indul az esti kívánság műsor
7: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
9: Szombati Szilvi köszöntöm Önöket. Tudják, a szokásos módon jöhetnek a zenei kívánságok. SMS Viber számunk 3933-1046, vagy csörgessenek 500-540 a forró drót. Erikának egy Amy Winehouse dalt forgatok le nem sokára. Előtte Rúzsa Magdi énekel majd Krisztinának, illetve én most akkor elindítottam ezt a dalt, ami Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Na, nyelvtörő Fanni választotta.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Végkiárusítás a Veki Garden faiskolánál. 50% kedvezmény minden növényre. Csak két nap, július 3-4.
2: Motort vennél? Próbáld ki, mielőtt döntesz. Július 10-11 a Kawasaki teszt hétvége Debrecenben. Foglalás motodrom.hu.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
1: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
4: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
5: Ha betont szeretne, a Civisbetont keresse. Civisbeton.hu.
6: Civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.

Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és hát vannak olyan dalok, amelyek nem csak megszólalnak, hanem történetet mesélnek. A következő szám a szerelemről, a veszteségről és az elfogadásról szól. Arról, hogy az életben nem mindig mi kerülünk ki győztesen, de a legnagyobb erő néha az szerintem, ha képesek vagyunk tovább lépni. Forogjon most Eszter kérésére 1980-ból az ABBA és a The Winner Takes It All, vagyis a győztes mindent visz.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Kressz FM Rádió. Kívánság műsor, tessék!
1: Hello, szeretném kérni a Nick Cave-nek az I Promise Myself című számot.
0: Jó, tehát Nick Cave-en és a Promise Myself. Kinek szóljon ez a dal?
1: Mindenkinek szép hétvégét kívánva, és neked boldog születésnapot kívánva.
0: Jó, de aranyos vagy! Köszönöm szépen, és képzeld, hogy ezt imádom, ezt a dalt. Az egyik nagy kedvencem. Erre nagyon ráéreztél. Köszönöm szépen!
1: Nem is tudtam.
0: Igen, köszönöm, nagyon aranyos vagy. Köszönöm, János.
1: Szívesen.
0: Szia.
1: Köszi, hello.

Vannak emberek, akik első pillantásra különlegesek, akikre azt mondjuk, hogy belülük tényleg csak egy van a millióból. A következő dalunk pontosan ezt az érzést ünnepli, a szerelmet, a hálát, és azt, hogy amikor valaki igazán pótolhatatlan az életünkben. Bosson és a One in a Million Ági kérésére.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszatér a Drift King Summer Festival a Rabócsi Ringre. Július 11-től 12-ig Európa és hazánk legjobb driftpilótái és legbrutálisabb driftautói csapnak össze a nyár első nagyszabású driftfesztiválján, a Mária Pócsi Rabócsi Ringen. A belépés 14 éves kor alatt ingyenes. Jegy és további információk www.drifting.hu.
2: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
3: És újra hallhatod is! Jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor az ország legjobb zenekarával. Találkozzunk július 3-án a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. Jegyek gag.jegy.hu. Tudti, hogy jó lesz! Zeneerdő! Igazi élmény a fák alatt!
4: Lopott kis teherautó száguldozva menekültek a strádán a fiatalok Debrecenből. Figyelmeztet a rendőrség, több munkagép az utakon. Ismét lezárják esténként a szoboszlói sétányt. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: Lopott kis teherautóval menekült Debrecenből az autópályán egy 15 és egy 14 éves hajdúbiari fiatal, számolt be róla a Debrecenben hallottam.hu. Mint írták, közel 100 kilométeren át menekültek a rendőrök elől a strádán, és helyenként a 180 km/h sebességet is elérték közben. A tevékenység irányítási központ közben riadóláncban értesítette a szomszédos megyék rendőreit is, így a menekülő jármű útvonalán újabb egységek készültek az elfogásukra. Mivel nagy sebességgel kiszámíthatatlanul közlekedtek, több lehajtót és becsatlakozót le kellett zárni, és el is kellett terelni a forgalmat. Az akció az M3-as autópályán ért véget, ahol miután egy terelőtáblának ütköztek, megálltak, kiszálltak az autóból, és a Szántóföld irányába szaladtak. Messzire nem jutottak végül, perceken belül elfogták őket. A bíróság a 15 éves fiúval szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el, míg a vele utazó 14 éves lány szabadlábon védekezhet. A továbbiakban lopás, valamint közúti veszélyeztetés, engedély nélküli vezetés és más szabályszegések miatt is felelhetnek. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszer termelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek is. Fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
6: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
4: Idén nyáron is időszakosan lezárják a hajdúszoboszlói Mátyás király sétányt a gépjármű forgalom elől, írta meg a HAON. Így tehát augusztus 31-ig minden nap este 6 órától éjfélig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a népszerű sétányt. A korábbi automata oszlop helyett ezúttal sorompó szabályozza a forgalmat. Az intézkedés célja, hogy a nyári turista szezonban biztonságosabb és kellemesebb környezet várja az ott pihenőket és a vendéglátóhelyek látogatóit, fogalmazott a portál. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérséklet lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsitfűfélék is elérik a közepes szintet.

0: Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és kaptam egy ilyen üzenetet, hogy sziasztok, apukám hosszú idő után megint elkezdett kamionozni, és neki szeretném küldeni a Mesélek a bornak című számot, és üzenem, hogy jó utat, és hogy vigyázzon nagyon magára. Üdv Attila!
1: Mesélek a

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

Vannak dalok, amelyekhez mindannyian tudunk szerintem kapcsolódni. A következő szám itt a Best FM kívánság műsorban. A lezárásról, az emlékekről és arról szól, hogy néha a legnehezebb mégis a tovább lépés. Adél páratlan előadásában ez a dal milliók szívét érintette meg világszerte. Mesélj a kérésedre, Adél, és a Someone Like You.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Kölcsön, most akár extrákkal. Keresd debreceni fiókjainkat a Csapó utcában, a Széchenyi utcában és a Petőfi téren. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.

0: Semmisor Best FM, tessék!
1: Jó estét kívánok!
0: Jó estét!
1: Gyerek, kicsárok, mindenik számot. Horváth Robert, nekünk van a születésnapja. Ma lesz 52 éves, és én Ágnes vagyok. Nem fog ez című dolog szeretném köszönteni a születésnapján. Viszont hallás!
0: Isten éltesse őt, sokáig még!

Jenny kérésére ez volt Kauma és a Lambada, egy dal, amely a forró ritmusokkal, a tánccal és a felszabadult hangulattal hódította meg a világot. Bizonyán érkeztünk az utolsó blokkhoz, ennek pedig az egyik dala lesz Michael Field és a Man in the Rain, amit Anikó választott és küldi mindenkinek, aki szereti a szuper gitárszólókat. Előtte ez már Kygo és Whitney Houston és a Higher Love, amit Robinak kért Petra, azzal az üzenettel, hogy nagyon szereti őt. Én pedig köszönöm a figyelmet, és további nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Az elmúlt két órában Szombati Szilvit hallották.

0: Debreceni fiatalok kreativitását fejlesztette az Építek programja. Egyre népszerűbb a Siesta a Balatonnál. Fokozott rendőri ellenőrzések kezdődnek Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Sikeresen zárult a Debreceni Szakképzési Centrum Építek tehetséggondozó programja, amelyben debreceni fiatalok fejleszthették szakmai tudásukat és kreativitásukat, adta hírül a Dehír. A programban az építőipar, az épületgépészet, a fa- és bútoripar, valamint a kreatív ágazatok iránt érdeklődő diákok vettek részt. A tanév során mentorok segítségével dolgoztak különféle alkotói feladatokon, miközben szakmai tapasztalatot, új ismereteket és gyakorlati készségeket is szereztek. A kezdeményezés célja az volt, hogy a fiatalok kibontakoztathassák tehetségüket és közelebb kerüljenek választott hivatásukhoz. Egyre inkább teret nyer a Siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték. Mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat. És utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
0: Több helyszínen is fokozott rendőri jelenlétre kell számítani majd Debrecenben, adta hírül a Dehír. A rendőrség célzott közlekedési és közbiztonsági ellenőrzéseket tart a város különböző pontjain augusztus végén. Az akció során kiemelten figyelik a szabálytalan közlekedőket, valamint azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát. Többek között a Veselényi, a Hajnal, a Rakovszki, valamint a Nyír utca, illetve a Füredi út, az Egyetem sugárút és a Nagy-Erdei körút is érintett lesz. A hatóság arra kéri az autósokat és a többi közlekedőt, hogy tartsák be a szabályokat, hiszen az ellenőrzések célja elsősorban a balesetek megelőzése és a közrend fenntartása. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Így tehát változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.

0: elkezdődtek a nyári ellenőrzések, telefonüzletekből eltűnt készpénz miatt keres gyanúsítottakat a rendőrség, multifunkciós sportpálya épül Hajdúszováton. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos minden szabályt betartanak el.
0: Debreceni és miskolci telefonüzletekből eltűnt készpénzügyében kér lakossági segítséget a rendőrség, tudósított a Debrecenben Hallottam honlapja. A nyomozók arról számoltak be, ismeretlen elkövetők több mobiltelefonüzletből vittek el készpénzt, a bűncselekményekről biztonsági kamerák is felvételeket készítettek. A rendőrség nyilvánosságra hozta a kameraképeket honlapján, és arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a felvételeken szereplő személyeket vagy érdemi információval rendelkezik az ügyről, jelentkezzen a kapitányságon. A hatóságok bíznak abban, hogy a bejelentések segíthetik az elkövetők mielőbbi azonosítását és elfogását. Új sportlétesítmények gazdagodhat Hajdúszovát, derült ki a Haon cikkéből. A településen multifunkciós sportpálya építését tervezik, amely többféle sportág gyakorlására is alkalmas lesz. A beruházás célja, hogy korszerű mozgási lehetőséget biztosítson a helyi fiataloknak és sportolni vágyóknak. A fejlesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával valósulhat meg, és várhatóan jelentősen bővíti majd a település sportinfrastruktúráját. Fejlesztési tervekről, nemzetközi együttműködésekről és a katasztrófavédelem munkájáról is tárgyalt a Hajdú-Biharvár megyei közgyűlés, derült ki a hbmo.hu cikkéből. Az ülésen áttekintették a folyamatban lévő hazai és Európai Uniós projekteket, valamint azok várható eredményeit. A képviselők beszámolót hallgathattak meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban végzett munkájáról és a térség biztonságát érintő feladatokról is. A közgyűlés célja, hogy a fejlesztések és a nemzetközi partnerségek révén tovább erősödjön a vármegye gazdasági és társadalmi fejlődése, fogalmaztak. Többnyire élénk mérsékelt lesz a szél, és változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.

0: Lopott kis teherautó száguldozva menekültek a strádán a fiatalok Debrecenből. Figyelmeztet a rendőrség, több munkagép az utakon. Ismét lezárják esténként a szoboszlói sétányt. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Lopott kis teherautóval menekült Debrecenből az autópályán egy 15 és egy 14 éves hajdúbiari fiatal, számolt be róla a Debrecenben hallottam.hu. Mint írták, közel 100 kilométeren át menekültek a rendőrök elől a strádán, és helyenként a 180 km/h sebességet is elérték közben. A tevékenység irányítási központ közben riadóláncban értesítette a szomszédos megyék rendőreit is, így a menekülő jármű útvonalán újabb egységek készültek az elfogásukra. Mivel nagy sebességgel kiszámíthatatlanul közlekedtek, több lehajtót és becsatlakozót le kellett zárni, és el is kellett terelni a forgalmat. Az akció az M3-as autópályán ért véget, ahol miután egy terelőtáblának ütköztek, megálltak, kiszálltak az autóból, és a Szántóföld irányába szaladtak. Messzire nem jutottak végül, perceken belül elfogták őket. A bíróság a 15 éves fiúval szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el, míg a vele utazó 14 éves lány szabadlábon védekezhet. A továbbiakban lopás, valamint közúti veszélyeztetés, engedély nélküli vezetés és más szabályszegések miatt is felelhetnek. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszer termelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
0: Idén nyáron is időszakosan lezárják a hajdúszoboszlói Mátyás király sétányt a gépjármű forgalom elől, írta meg a HAON. Így tehát augusztus 31-ig minden nap este 6 órától éjfélig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a népszerű sétányt. A korábbi automata oszlop helyett ezúttal sorompó szabályozza a forgalmat. Az intézkedés célja, hogy a nyári turista szezonban biztonságosabb és kellemesebb környezet várja az ott pihenőket és a vendéglátóhelyek látogatóit, fogalmazott a portál. Változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérséklet lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit hűfélék is elérik a közepes szintet.

0: Debreceni fiatalok kreativitását fejlesztette az Építek programja. Egyre népszerűbb a Siesta a Balatonnál. Fokozott rendőri ellenőrzések kezdődnek Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Sikeresen zárult a Debreceni Szakképzési Centrum Építek tehetséggondozó programja, amelyben debreceni fiatalok fejleszthették szakmai tudásukat és kreativitásukat, adta hírül a DEHIR. A programban az építőipar, az épületgépészet, a fa- és bútoripar, valamint a kreatív ágazatok iránt érdeklődő diákok vettek részt. A tanév során mentorok segítségével dolgoztak különféle alkotói feladatokon, miközben szakmai tapasztalatot, új ismereteket és gyakorlati készségeket is szereztek. A kezdeményezés célja az volt, hogy a fiatalok kibontakoztathassák tehetségüket, és közelebb kerüljenek választott hivatásukhoz. Egyre inkább teret nyer a Siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték. Mondta el rádiunknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat. És utána pedig a későn órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indul. Inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
0: Több helyszínen is fokozott rendőri jelenlétre kell számítani majd Debrecenben, adta hírül a DEHIR. A rendőrség célzott közlekedési és közbiztonsági ellenőrzéseket tart a város különböző pontjain augusztus végén. Az akció során kiemelten figyelik a szabálytalan közlekedőket, valamint azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát. Többek között a Veselényi, a Hajnal, a Rakovszki, valamint a Nyír utca, illetve a Füredi út, az Egyetem Sugár út és a Nagyerdei körút is érintett lesz. A hatóság arra kéri az autósokat és a többi közlekedőt, hogy tartsák be a szabályokat, hiszen az ellenőrzések célja elsősorban a balesetek megelőzése és a közrend fenntartása. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Így tehát változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesül. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.

0: megyek aludni.
1: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
2: Mindig veled, a Best FM.

0: hangja, Debrecen hangja.
1: Best FM.